Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Beats FM.

Hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4 Bass FM.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani héz.

0: another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base.

nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nízse a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: BaseFM.hu. Rap, hip hop, R&B, BaseFM.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Enyhül a kánikula, érkezik a Dunán a kötelezettségeknek megfelelő vízmennyiség. Erdőkben csaptak fel a lángok, a mikrofonnál Gál Ildikó. Enyhül a hőség, a hétvégétől már csak másodfokú riasztás lesz érvényben, a rendelkezés keddig félig marad hatályban. A szakemberek továbbra is kérik a megfelelő folyadékpótlást, és azt, hogy a déli órákban kerüljük a tűző napot, valamint a megterhelő fizikai munkát. Kiemelten kell figyelni az idősekre, a gyerekekre és a házi állatokra. Megkapja Magyarország a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán, ezt a külügyminiszter jelezte közösségi oldalán. Orbán Anita újra cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink lennének felelősek a folyó alacsony vízállásáért. A tárcavezető jelezte, telefonon egyeztetett az ügyben a szlovák környezetvédelmi miniszterrel. Tomás Taraba azt ígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb víz érkezzen a Dunán Magyarországra, annak ellenére, hogy náluk is jelentős a vízhiány. Továbbra is érvényben van itthon a harmadfokú hőségriasztás. A mentőket egy nap alatt országszerte 27 esetben riasztották, a hőség okozta tünetekkel összefüggésben. Az extrém magas hőmérséklet miatt 22 vasút, valamint 5 hévvonalon rendeltek el sebességkorlátozást. Erdő és bozott tüzekhez szerdán csak nem 100 esetben vonultak ki a tűzoltók. Magyarország egész területén egyébként tűzgyújtási tilalom van. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi számítógéppel ellátott nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal évvégéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti.
1: Napos felhős időnk van, egy-egy záport nem kizárt. Az esőt erős, viharos széllökés, néhol akár felhőszakadás is kísérheti. 34 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Holnap a hideg front mögött már hűvösebb a reggel, 15 és 22 fok közé esnek a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, csapadék még előfordulhat. Vasárnap száraz idő ígérkezik, 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: szám.
1: Ez egy kerületi klasszikus.
2: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Beats FM.

0: has entered the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Több meleg rekord is megdőlt, gondban a hallgazdaságok, adómentes az iskola kezdési támogatás, a mikrofonnál Gál Ildikó. Tetőzött a hőség. Újabb meleg rekordok dőltek meg tegnap, pár tizeden múlt, hogy a hőmérő higanyszála elérje a 42 Celsius fokot Kiskunfélegyházán. A fővárosban új abszolút meleg rekordot mértek, mégpedig Újpesten, ahol 41,6 Celsius fokot regisztráltak. Kékestetőn még soha nem volt olyan magas a hőmérséklet, mint tegnap, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. Iskolakezdésre újraindulhat a forgalom a Flórián téri felüljáró északi hídján. Már javában tart az aszfaltozás. A szakemberek a nagy meleghez igazítják a munkaszervezést, az aljjal nem járó feladatokat jellemzően az éjszakai órákban végzik, hogy óvják a dolgozók egészségét, és hogy a lehető legkisebb mértékben zavarják a környéken élők nyugalmát. A műszaki készültség augusztus közepére várhatóan eléri a 93%-ot. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok, a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó aszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt is veszélyezteti. A helyzetről Timmel Edét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
3: Csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igen csak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amit el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzáró gátos tavakról kell beszélni, amik, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
2: Nem kell igényelni az iskola kezdési támogatást. Erről Szondi Vanda kormány szóvivő beszélt közösségi oldalán. Elmondta, a juttatás két részletben érkezik. Az első felét a Magyar Állam Kincstár folyósítja, még a tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A pénzt semmiféle adó nem terheli. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyerek jogosult. Ma már felfrissül a levegő, napos felhős időnk van, egy-egy zápor nem kizárt. 34 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Holnap a hideg front mögött már hűvösebb a reggel, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, csapadék még előfordulhat. Vasárnap derűs, száraz idő ígérkezik, 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a csalánfélék pollen koncentrációja országosan magas.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, eljött mindenki egyik kedvenc napja, a péntek, úgyhogy ez már mindenféleképpen mosolygásra adhat okot. Este a munka után el lehet menni fürdeni a Balatonhoz, vagy Uszodába, vagy bárhol. Na de ne fussunk azért annyira előre, előtte még azért itt van a mai nap, amivel nyitom a kört, és a következő 4 órát Gangsta Zoli és a Kártel, a jó, a rossz és a Kártel 1999-ből. Mindenkinek csodaszép reggelt kívánok, öveket bekapcsolni, indulunk! Stop.

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Biszki Csempész,

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Megyünk tovább egy jó kis kollabba 2019-ből. Pozíciót nézve a US Hot R&B dalok között az 5. helyen nyitott, és a US Hot Rap dalok között a 4. helyen, azóta azért összekapart egy 6-szoros platinát. Jön Juice WRLD, Youngboy Never Broke Again, és a Bandit itt a 96 Ibiza FM-en.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
1: A világszínpadon újoncnak számító Tommy Richmannek nincs oka szégyenkezni, hiszen a US Hot R&B dalok között elsőjén nyitott, a US Pop Airplay listán a Billboardon szintén, és a US Rhythmic Airplay Billboard listán szintén az első helyen. Azóta bekarmolt magának egy ötszörös platinát, jóval 100 millió feletti megtekintéssel a YouTube-on érkezik tehát Tommy Richmann, Million Dollar Baby. Már is mutatom, hogy melyik dalról van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Enyhül a kánikula, érkezik a Dunán a kötelezettségeknek megfelelő vízmennyiség. Erdőkben csaptak fel a lángok, a mikrofonnál Gál Ildikó. Enyhül a hőség, a hétvégétől már csak másodfokú riasztás lesz érvényben, a rendelkezés keddig félig marad hatályban. A szakemberek továbbra is kérik a megfelelő folyadékpótlást, és azt, hogy a déli órákban kerüljük a tűző napot, valamint a megterhelő fizikai munkát. Kiemelten kell figyelni az idősekre, a gyerekekre és a házi állatokra. Megkapja Magyarország a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán, ezt a külügyminiszter jelezte közösségi oldalán. Orbán Anita újra cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink lennének felelősek a folyó alacsony vízállásáért. A tárcavezető jelezte, telefonon egyeztetett az ügyben a szlovák környezetvédelmi miniszterrel. Tomás Taraba azt ígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb víz érkezzen a Dunán Magyarországra, annak ellenére, hogy náluk is jelentős a vízhiány. Továbbra is érvényben van itthon a harmadfokú hőségriasztás. A mentőket egy nap alatt országszerte 27 esetben riasztották, a hőség okozta tünetekkel összefüggésben. Az extrém magas hőmérséklet miatt 22 vasút, valamint 5 hévvonalon rendeltek el sebességkorlátozást. Erdő és bozott tüzekhez szerdán csak nem 100 esetben vonultak ki a tűzoltók. Magyarország egész területén egyébként tűzgyújtási tilalom van. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi számítógéppel ellátott nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal évvégéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép, ez bárki ingyenesen letöltheti.
1: Napos felhős időnk van, egy-egy záport nem kizárt. Az esőt erős, viharos széllökés, néhol akár felhőszakadás is kísérheti. 34 fok körül alakulhat a csúcs hőmérséklet. Holnap a hideg front mögött már hűvösebb a reggel, 15 és 22 fok közé esnek a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, csapadék még előfordulhat. Vasárnap száraz idő ígérkezik, 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96 Pace FM, Rap Hip Hop R&B. Megyünk tovább egy nagyon jó hazai nyári dallal. Az a baj, hogy ebben a forróságban tovább hevíti a lelkünket meg a testünket, mert egy jó forró jön. BSV Nagybogi, Always Be Mine. Itt a 96 Pace FM-en.

0: Rövid közlekedés.
1: Parádés péntek reggelt mindenkinek. Árpi vagyok már, is mondom a közlekedési infókat. Továbbra is érvényben van a szakaszos sávlezárás a Nagykörúton, a Sejber Sándor utcától egészen a Pál utcáig, a Petőfi híd felé eső irányba. Ez az info mindenképpen jól jön az utazás során. Jön Nati Natasa, Nando Boom és Dimelo Flow 3-asa, és a már megszokott szuper daluk, a Dembow, itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: voltam.
1: Soha többé nem látok a klubban. Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a turma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem manna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszukatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razz

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: 2024-ben mutatkozott be Tyla a következő dallal, egyébként legnagyobb zenei hatással és kulturálisan Michael Jackson, Rihanna és Britney Spears volt rá, valamilyen szinten egyébként visszatükröződik a hangzásban is. Érkezik egy szuper szexi dal, Tyla és a Push to Start. Itt a 96.4 Beast FM-en, füleket kinyitott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Több melegrekord is megdőlt, gondban a hallgazdaságok, adómentes az iskola kezdési támogatás, a mikrofonnál Gál Ildikó. Tetőzött a hőség. Újabb melegrekordok dőltek meg tegnap, pár tizeden múlt, hogy a hőmérő higanyszála elérje a 42 Celsius fokot Kiskunfélegyházán. A fővárosban új abszolút melegrekordot mértek, mégpedig Újpesten, ahol 41,6 Celsius fokot regisztráltak. Kékestetőn még soha nem volt olyan magas a hőmérséklet, mint tegnap, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. Iskola kezdésre újraindulhat a forgalom a Flórián téri felüljáró északi hídján. Már javában tart az aszfaltozás. A szakemberek a nagy meleghez igazítják a munkaszervezést, az aljjal nem járó feladatokat jellemzően az éjszakai órákban végzik, hogy óvják a dolgozók egészségét, és hogy a lehető legkisebb mértékben zavarják a környéken élők nyugalmát. A műszaki készültség augusztus közepére várhatóan eléri a 93%-ot. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok, a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó aszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt is veszélyezteti. A helyzetről Timmel Edét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
2: Csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igen csak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amit el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzáró gátos tavakról kell beszélni, ami, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
1: Nem kell igényelni az iskola kezdési támogatást. Erről Szondi Vanda kormány szóvivő beszélt közösségi oldalán. Elmondta, a juttatás két részletben érkezik. Az első felét a Magyar Államkincstár folyósítja, még a tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A pénzt semmiféle adó nem terheli. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyerek jogosult. Ma már felfrissül a levegő, napos felhős időnk van, egy-egy zápor nem kizárt. 34 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Holnap a hideg front mögött már hűvösebb a reggel, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, csapadék még előfordulhat. Vasárnap derűs, száraz idő ígérkezik, 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a csalánfélék pollen koncentrációja országosan magas.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Pénzközlekedés.
1: Eljött sokunk kedvenc napja a péntek, úgyhogy már csak kicsi kitartás, és véget ér a munkahét. Érkeztem a közlekedési infókkal mellé. Továbbra is érvényben van a forgalmi rendváltozás a Könyves-Kálmán körút, Mester utca csomópontban. Ha ide terveztek utazni, ez az info mindenképpen hasznos. Jön Moliei, Silent Eddie, Skilly Bank, Shansie közöse, és az új klubsláger, amely tarol a világban. Shake It to the Max Remix. Itt a 96.4 Base FM.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.

Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Beats FM.

0: 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: I'm so fresh, man. Man, y'all scared.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Repülök úton már Panamába, egyenes úton viszlek be a szobába, to the rooftop ingyenbe, belazázba, mint a kincsre, hogy tekintek az anyukákra. Menjünk tovább, most már 1 millió fölött és folyamatos növekvésben. 2025. november 29-én droppolt a világhálón és a fülekben jön Pifu Marics Peti közöse Schwindler. Itt a 96.4 BFM-en mutatom, miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Elszáradnak a kapás növények, újra jár a komp, megvan az idei év balatoni strandétele, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Soha nem volt még ilyen meleg itthon, országosan és a fővárosban is. 41,6 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet tegnap. Több mint 1200 helyszínen volt vízosztás, csak nem 800 ponton pedig párakapu üzemelt. A paksi atomerőmű utolsó blokja még működik, aktuális áramtermelési kapacitása 230 megawatt volt. Nagy az a száj, a szántókon már elszáradnak a kapás növények. Újra közlekedik a komp Nagymaros és Visegrád között. A kotrási munkák lehetővé tették a biztonságos átkelést. A vízi járművek a megszokott menetrend szerint haladnak, de 3,5 tonnánál nehezebb autókat továbbra sem szállítanak. Friss pisztrán konzerv lett az idei strandétel. Egy fonyódligeti újítás nyert bisztró kategóriában a balatoni kör rendezvényén. Egy lisszaboni konzervben tálalt tengeri fogásokból álló menü adta ehhez az ötletet. Több más kategóriában is díjazták egyébként a balatoni vendéglátósokat. Például az év balatoni strand desszertjének egyenes diás édességet választottak, amely egyesíti a palacsintát és a mákos gubát. A legjobb büfé étel címet pedig a Siófok szabadi fürdői tepertős kürtős mártogatós vitte el. Veszélyben a kőrisfák, a kőrisrontó karcsú díszbogár. Két példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Bereg-Surány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák, a korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
3: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradás, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, csak a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
2: Napos, felhős időnk van, egy-egy zápor nem kizárt. Az esőt erős, viharos széllökés, néhol akár felhőszakadás is kísérheti. 34 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Holnap a hideg front mögött már hűvösebb a reggel, 15 és 22 fok közé esnek a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, csapadék még előfordulhat. Vasárnap száraz idő ígérkezik, 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: tamo oyeke jello oyeke towo oyeke eh oyeke e oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie, I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly me, you understand?
2: Közlekedés.
3: Szuper reggelt mindenkinek, és balesetmentes közlekedést ebben a dögletes melegben. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket mellé. Sávlezárásra kell készülnötök a 11. kerületben, a Budafoki úton, a Barázda utcánál lévő szakaszon. Ha erre közlekedtek, ez az info jól jön. Érkezik BSV, Mokambó Gang, úgyhogy ugrálunk együtt a nagy melegben, Tornagyanánt, itt a 96.4 BSFM-en.
2: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Az mindig is nyílt titok volt, hogy Camptonban tudnak zenélni a rapperek. Eddig Új-Zélandon aranyminősítés, Brazíliában aranyminősítés, az Egyesült Államokban is aranyminősítés. Egyébként a US Billboard Hot 100 listán 13. helyen nyitott, és a US R&B Hip Hop Airplay listán az 5. helyen. Érkezik a legendás Kendrick Lamar Easy Chicky-vel az oldalán, és dübörög a Peekaboo. Itt a 96.4 Beats FM-en. Peekaboo, 80 pointers like a Kobe game. Peekaboo, 762s, I make 'em plank. Peekaboo, popping out, you better smell my name.
0: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön a

0: másnap jegyet a Strandfesztiválra. Strandfesztivál augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sense Stage. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
2: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
3: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
4: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100.000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Auto. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Base FM. Hírek.
5: Enyhül a hőség. Érkezik a Dunán a kötelezettségeknek megfelelő vízmennyiség. Erdők gyulladtak ki. A mikrofonnál Gál Ildikó. Enyhül a hőség. A hétvégétől már csak másodfokú riasztás lesz érvényben. A rendelkezés keddig félig marad hatályban. A szakemberek továbbra is kérik a megfelelő folyadékpótlást, és azt, hogy a déli órákban kerüljük a tűző napot, valamint a megterhelő fizikai munkát. Kiemelten kell figyelni az idősekre, a gyerekekre és a házi állatokra. Megkapja Magyarország a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán, ezt a külügyminiszter jelezte közösségi oldalán. Orbán Anita újra cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink lennének felelősek a folyó alacsony vízállásáért. A tárca vezető jelezte, telefonon egyeztetett az ügyben a szlovák környezetvédelmi miniszterrel. Tomás Taraba azt ígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb víz érkezzen a Dunán Magyarországra, annak ellenére, hogy náluk is jelentős a víz. Hiány. Továbbra is érvényben van itthon a harmadfokú hőségriasztás. A mentőket egy nap alatt országszerte 27 esetben riasztották a hőség okozta tünetekkel összefüggésben. Az extrém magas hőmérséklet miatt 22 vasút, valamint 5 hévvonalon rendeltek el sebességkorlátozást. Erdő és bozót tüzekhez szerdán csak nem 100 esetben vonultak ki a tűzoltók. Magyarország egész területén egyébként tűzgyújtási tilalom van. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi számítógéppel ellátott nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal évvégéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
6: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugta érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti.
5: Ma már felfrissül a levegő, napos felhős időnk van, egy-egy zápor nem kizárt. 34 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Holnap a hideg front mögött már hűvösebb a reggel, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, csapadék még előfordulhat. Vasárnap derűs, száraz idő ígérkezik, 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a csalánfélék pollen koncentrációja országosan magas.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper pénteket mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, részben a szövege miatt is népszerű a következő dal, Micah Curtis, BLR, Belehalok, itt a kedvenc rádiótokban.
1: Kicsi

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Nagyon jól döntenek az ifjú előadók, amikor visszanyúlnak a 80-as, 90-es, 2000-es vagy akár a 2010-es évekre. A következő dal 1995-ig nyúlik vissza. Az eredeti dal egyébként egy pop rap track volt, méghozzá a Whatever 95-ből. Ehhez nyúlt hozzá Jack Harlow, és összerakott 2023-ben egy gigaslágert. Érkezik a Lovin' on Me, itt a 96.4 BFM-en. And chains, and you can't tie me down. But you can whip your loving on me, baby. Whip your loving on me.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Meleg rekordok dőltek meg, nagy bajban a hallgazdaságok, adómentes az iskola kezdési támogatás, a mikrofonnál Gál Ildikó. Tetőzött a hőség. Újabb meleg rekordok dőltek meg tegnap, pár tizeden múlt, hogy a hőmérő higanyszála elérje a 42 Celsius fokot Kiskunfélegyházán. A fővárosban új abszolút meleg rekordot mértek, mégpedig Újpesten, ahol 41,6 Celsius fokot regisztráltak. Kékestetőn még soha nem volt olyan magas a hőmérséklet, mint tegnap, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. Iskola kezdésre újraindulhat a forgalom a Flórián téri felüljáró északi hídján. Már javában tart az aszfaltozás. A szakemberek a nagy meleghez igazítják a munkaszervezést, az aljal nem járó feladatokat jellemzően az éjszakai órákban végzik, hogy óvják a dolgozók egészségét, és hogy a lehető legkisebb mértékben zavarják a környéken élők nyugalmát. A műszaki készültség augusztus közepére várhatóan eléri a 93%-ot. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok, a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó asszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt is veszélyezteti. A helyzetről Timmel Edét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
3: Csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igen csak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amit el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzáró gátos tavakról kell beszélni, ami, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
2: Nem kell igényelni az iskola kezdési támogatást. Erről Szondi Vanda kormányszóvivő beszélt közösségi oldalán. Elmondta, a juttatás két részletben érkezik. Az első felét a Magyar Állam kincstár folyósítja, még a tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A pénzt semmiféle adó nem terheli. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyerek jogosult. Napos felhős időnk van, egy-egy zápor nem kizárt. Az esőt erős, viharos széllökés, néhol akár felhőszakadás is kísérheti. 34 fok körül alakulhat a csúcs hőmérséklet. Holnap a hideg front mögött már hűvösebb a reggel, 15 és 22 fok közé esnek a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, csapadék még előfordulhat. Vasárnap száraz idő ígérkezik, 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: Pénzközlekedés.
1: Parádés péntek reggelt és óvatos vezetést a nagy hőségben. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel mellé. Tart még továbbra is a félpályás lezárás Pesten a 17. kerületben a Cinkotai úton, amely közelesik a Pesti úthoz. Ha itt van dolgotok, ez az info jól jön. Jan Azária, érkezik tőle a Four Moods, itt a 96 BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
1: Az öreg Ábel a rengetegben ki tudja választani azt, hogy kivel kell jó dalokat csinálni. Ugye ez az igazi neve alapvetően The Weeknd-nek, és ő pontosan tudja, hogy Madonna a dal elkészülésekor 62 évesen is Madonna, és sokan felkapják rá a fejüket. Kiegészülve Playboy Carlival összerakta 2021-ben egy igazslágert, amely azóta is hasít. Jön nálunk a Popular. Már is mutatom, hogy miről van szó.
0: Műsorajánló.

0: Szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
3: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
4: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
5: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerül. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Base FM. Hírek.
6: Nagyon hiányzik a víz a talajból. Újra jár a komp. Megvan az idei év balatoni strandétele. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Soha nem volt még ilyen meleg itthon, országosan és a fővárosban is. 41,6 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet tegnap. Több mint 1200 helyszínen volt vízosztás, csak nem 800 ponton pedig párakapu üzemelt. A Paksi atomerőmű utolsó blokja még működik, aktuális áramtermelési kapacitása 230 megawatt volt. Nagy az a száj, a szántókon már elszáradnak a kapás növények. Újra közlekedik a komp Nagymaros és Visegrád között. A kotrási munkák lehetővé tették a biztonságos átkelést. A vízi járművek a megszokott menetrend szerint haladnak, de 3,5 tonnánál nehezebb autókat továbbra sem szállítanak. Friss pisztrán konzerv lett az idei strandétel. Egy Fonyód-ligeti újítás nyert bisztró kategóriában a balatoni kör rendezvényén. Egy lisszaboni konzervben tálalt tengeri fogásokból álló menü adta ehhez az ötletet. Több más kategóriában is díjazták egyébként a balatoni vendéglátósokat. Például az év balatoni strand desszertjének egyenes diás édességet választottak, amely egyesíti a palacsintát és a mákos gubát. A legjobb büfé étel címet pedig a Siófok szabadi fürdői tepertős kürtős mártogatós vitte el. Veszélyben a kőrisfák, a kőrisrontó karcsú díszbogár. Két példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Bereg-Surány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák, a korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
7: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradás, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
6: Ma már felfrissül a levegő, napos felhős időnk van, egy-egy zápor nem kizárt. 34 fok körül alakulhat a csúcs hőmérséklet. Holnap a hideg front mögött már hűvösebb a reggel, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, csapadék még előfordulhat. Vasárnap derűs, száraz idő ígérkezik, 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a csalánfélék pollen koncentrációja országosan magas.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Mindenkinek szuper pénteket és kellemes napot. A mikrofonnál Erpi. Egy filmzenének készült még hozzá, Elvis Presleyhez kapcsolódó filmzenének. Jön Doja Cat és a nagy sikerű Vegas egy jó hangzással. Itt

0: Kiss FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

Sencia nem csak a férfi hallgatók között hódít külsejével, hanem tehetségének köszönhetően a női hallgatókat is jól megfogta, elkapta és nem is engedi. Olyan daloknak köszönhető ez, mint például a most következő Bossap, hogy érkezik ez a szuperalkotás itt a 96 BSFM-en.

A nővérke rendesen berakta a nitrót, amikor megalkotta ezt a dalt. Az év 2001, produceri oldalon bármi meglepő módon Dr. Dre és Scott Storch áll. A Scorpion albumon kapott helyet, érkezik Eve és a Let Me Blow Your Mind, kiegészülve a gyönyörű Gwen Stefani-val, mára már egy cool dal lett, amikor megszólal a bulikba, mindenki táncol rá vagy bólogat. Én már a hölgyekkel búcsúzom, hétvégén is reggel 6 és 10 között várok mindenkit óriási szeretettel. Nektek mi kellemes napot, kitartás a melegbe, pacsi, a mikrofonnál Árpival.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Túl sok a jó csaj, aki jön szembe, bemutatom, és ő ellép a csere. Nem létező években hajlik a teste, húsos a szája, fincsi a melle. Érkezik egy jó hazai kollab. 2025. november 29-én látott napvilágot a világhálón, jön Pifu Marics Peti közöse és a Schwindler. Itt a 96.4 Beast FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Enyhül a kánikula. Megkapjuk a Dunán a megfelelő vízmennyiséget. Erdőkben csaptak fel a lángok. A mikrofonnál Gál Ildikó. Enyhül a hőség. A hétvégétől már csak másodfokú riasztás lesz érvényben. A rendelkezés keddig félig marad hatályban. A szakemberek továbbra is kérik a megfelelő folyadékpótlást, és azt, hogy a déli órákban kerüljük a tűző napot, valamint a megterhelő fizikai munkát. Kiemelten kell figyelni az idősekre, a gyerekekre és a házi állatokra. Megkapja Magyarország a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán, ezt a külügyminiszter jelezte közösségi oldalán. Orbán Anita újra cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink lennének felelősek a folyó alacsony vízállásáért. A tárca vezető jelezte, telefonon egyeztetett az ügyben a szlovák környezetvédelmi miniszterrel. Tomás Taraba azt ígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb víz érkezzen a Dunán Magyarországra, annak ellenére, hogy náluk is jelentős a vízhiány. Továbbra is érvényben van itthon a harmadfokú hőségriasztás. A mentőket egy nap alatt országszerte 27 esetben riasztották, a hőség okozta tünetekkel összefüggésben. Az extrém magas hőmérséklet miatt 22 vasút, valamint 5 hévvonalon rendeltek el sebességkorlátozást. Erdő és bozott tüzekhez szerdán csak nem 100 esetben vonultak ki a tűzoltók. Magyarország egész területén egyébként tűzgyújtási tilalom van. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi számítógéppel ellátott nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal évvégéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugta érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti.
2: Ma már felfrissül a levegő, napos felhős időnk van, egy-egy zápor nem kizárt. 34 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Holnap a hideg front mögött már hűvösebb a reggel, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, csapadék még előfordulhat. Vasárnap derűs, száraz idő ígérkezik, 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a csalánfélék pollen koncentrációja országosan magas.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem.

96.1 Bass FM, Rapivel Pár MB. Rengeteg példát látunk már arra, hogy ki hogyan süti a pecsenyéjét. Van, aki csendben építi a karrierjét, míg más egyetlen dallal robbant akkurát, hogy még az óceán mélyén is visszhangzott. Pont mint Masked Wolf, Astronaut in the Ocean.

96.4 Bész a FM, Rap Hip-Hop R&B. Hogyha esetleg ma a bankszámlád nem is két számjegyű, legalább ez a track úgy szól, mintha az volna. A Million Dollar Baby pont az adal, amitől két percre mindenki milliómosnak érzi magát. Aztán persze jön az SMS értesítő. Még futja? Million Dollar...

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: A biztos találkozópont mi vagyunk, ahol összeérnek a kedvenc zenéitek a vágyaitokkal és a legjobb észes előadókkal. Itt lesz Doja Cat, az Agora Hills-zel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lé-

96.4 Bass FM, Repipep R&B. Érkezik Manuel dala, ami jelentésében és szerintem hangulatában is nagyon intim, elég közel kerülhetünk az érzelmi világához. A négy jóban.

96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, élő bizonyíték, DAB+ és Rádi Rigdala arra, hogy a rockstárok is élnek meg nehéz pillanatokat, és írnak bizony szomorú dalokat.

0: 96.4 BSFM, RapHipHop, nem még szembe jött velem egy TikTok videó, amiben a Csajszika elmondja, hogy szerinte az a baj a mai Tinder randikkal, hogy sokszor nem merik megírni a visszautasítást. Pont egy ilyen sztori Lil Frecky is érkezik ide a Bass-re.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM, Rap FM, a rádió, ami úgy szól, hogy nem szól bele, ugye milyen sok családtagnak meg kéne ezt tanítani. Mi csak így itt vagyunk a háttérben, és támogatjuk a napotokat. Tudom, hogy sokotoknak még a holnapi is munkanap lesz, mert hogy augusztus 20 pótlós, az biztos, hogy akkor is számíthatok ránk, akár online is, www.bassfm.hu, egy kattintással választhatok minket, mindig például csak miatt itt a Pénzt Áll. Yeah.

0: 96.1 Bészafám, Refivel per MB fellélegzés érkezik holnaptól, hiszen már nem a 40 fokok környékét járjuk, hanem inkább a 30-asokét. Gondoljatok bele, az 10 fokkal hidegebb, mint amit megszoktunk az elmúlt héten. A kedvenc rádiótokban mi hozzuk nektek a legkirályabb előadókat, beletoljuk például a következő óra elejébe Dest és a Winnie Pooh-t.
1: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön a

augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sand Stage-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

magam elé nem akarok bennetek megbízni. Ilyen a biznisz, te is osztani mész. Biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani hész.

0: 96.4 Bizhafem, Rap Hip Hop R&B. Anna, innentől kezdve megváltozok ígéretektől kezdve, a hazugságokon át egészen az együttműködésig. Jude Law a következő dalában összefoglalja a tudnivalókat. A kedvenc rádiótokban szól a sötét.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.4 Bass FM. Rap. Hip hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip hop. R&B.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: 96.4 BSFM, Repivel per MB, érkezik a BSV és Nagy Bogi, aki azért nem csak a hangjával, hanem vizuálisan is felszokta dobni a színpadképet. Rengeteg glitter, flitter és persze rengeteg kritika is éri őt emiatt, ezek ellen pedig rendszerint felszólal. Itt a közös Always Be Mine.

96.4 Bész FM, Repíve Pár MB, érkezik Sánszia, aki még a hétvégi nagy takarításotok előtt totál rendbe vágja a szobát, csak azzal, hogy kinyitja a száját a Bosszáppal.

0: 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
4: Szemét
5: levittem.
4: Villany
5: befizettem.
4: Klíma
5: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
2: Kaisai.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak

Sunset in every place.

96.4 Bills FM, Rap Hip-Hop R&B, egy kicsit gyorsabb, egy kicsit egyszerűbb, és csak egy kicsit szabályon kívüli. Pifo és Maris Peti dala, Schwindler.

96.4 BSFM, Rap Hive R&B. Sokan próbálnak visszakapaszkodni, amikor már nem róluk szól a buli. Kidék meg inkább csak besétál, és emlékeztet mindenkit, hogy miért figyeltek rá annó. Dead Wrong.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe barulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet, hogy

0: 96.4 BSFM Rapivel pár MB. Köszönöm szépen, hogy jöttetek, hogyha ma, akkor ma, ha egész héten, akkor nyilván nagyon jó hetetek volt. Most érkezik Bréda Bia, akivel felrakjátok a nem létező péntekre a pontot. Itt lesz az Omamá.
1: Műsorajánló.

Fly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Olyan menő örökzöldeket is hozok, mint például 50 Cent-től a Candy Shop. Pörög is, a Biz-en.

0: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Karol G mindig is arról álmodott, hogy egyszer majd énekesnő lesz belőle. Már tiniként feltűnt egy tehetségkutató versenyben, ami meghozta neki az első lemezszerződését. Érkezik most ő, Nicki Minaj-zsal, ez a Tusa, a Bass-en.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

96.4 Beast FM, rap, hip-hop, R&B. Hatalmas sikere volt a Loco Contigónak, DJ Snake, J Balvin és Tyga közösének. Franciaországban gyémánt lemez lett, itthon a klub és a rádiósisták állandó szereplője. Pörgetem is a tracket a 96.4-en.

a legnagyobb tereket teszik rád. Mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztet, csak is ő tudja, mi lehet a fejem. Bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Ne felejtjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni, a megújult weboldalunkon, a beatsfm.hu-n, hogy nem maradjatok le az olyan menő trackekről, mint a Rough Riders Anthem. Érkezik DMX, úgyhogy hangot fel, itt a Beats-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk. A következő órát egy csajos trackkel kezdjük majd. Shinsa és a Bosszabb Pörög nem sokára. Itt a Bészen.
0: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön a

0: augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Bass FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Nagy Bogi ismét elvarázsolta a közönséget, amikor egy kislányt felhívott maga mellé, és együtt énekelték el az egyik zenéjét. Nagyon édesek voltak. Pörög az Always Be Mine, a BSV-től és Nagy Bogitól.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B, Judóval és a Sötéttel megyünk tovább, ami 10 millás lett a YouTube-on. Körülbelül egy éve droppolta és azóta is szeretitek, úgyhogy pörög most is a 96.4-en.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik, a legkívül.

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. 2000. október 24-én droppolta az Outkast a Miss Jackson című zenéjét, azonban a jó számokért várni kellett, az aranyérmet csak 2001. február elején ért el, amikor a Billboard Hot 100 élére ugrott. Pörgetem is, itt a 96.4-en.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Egy nagy kedvencemmel megyünk tovább, ez DMX-től a Where the Hood At, amit a bulikban is játszok. Pörög is a 96.4-en.

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Időt utazunk, nem olyan messzire, csak 10 évre. 2016 egyik legnagyobb slágere a Black Beatles volt. Úgyhogy érkezik vele a Race Remord és Gucci Mane a 96.4-en.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Andris írta meg nekünk, hogy torlódás van az 5. kerületben a Bajcsy-Zsilinszky úton, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót. Cserébe küldöm neked a jogát, Tidenitől és Manueltől, itt a Bissan.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Mondanám, hogy Afrobeat-tel megyünk tovább, de Burna Boy kifejezetten nem szereti ezt a kifejezést. Szereti, hogyha úgy hivatkoznak az ő stílusára, mint Afrofusion. Ezt tőle a City Boys a 96.4-en.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

0: Yeah.
1: Woo! Yeah! Ennyi.
2: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
3: Már is folytatjuk. Méghozzá Dolce Gettel, akinek nőtt a feat listája. Laróval droppoltak egy nagyon menő zenét. Nem csak a featek, hanem a szóló trackjei is menők. A következő órát az Agora Hills nyitja majd. Itt a Beats-en.
2: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön a Beats

0: augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
2: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
3: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
4: Volkswagen.
5: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
6: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
7: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
9: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, én Brida Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Érkezik hozzánk The Kid Leroy, Estella Girls, a Bass-en.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 FM, Rap Hip Hop, R&B. Tamás írta meg nekünk, hogy sávlezárás van az Erzsébet körúton, a Blahalózsa tér közelében, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat, mert itt megnövekedhet a torlódás. Köszönjük szépen az infót, Manueltől pörög a négy jó, itt a Vészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96 BFM Rap Hip Hop R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620 96 99 99-es telefon Viber SMS számunkon tudjátok megtenni. Rolinak pörög a Bullshit, Belánótól és a BSV-től. Itt a Vissza.

80 Ibiza FM Rap Hip Hop R&B. Megjelent az új Tyga album Starface címen. Meglepően egyetlen feat sincs rajta, pedig nagyon nagyot mennek az olyan zenéi. Például a Chris Brown-nal közös Ayo is, amit pörgetek is, itt a Ibiza-n.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Én Bride Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most elköszönök, mert Evolution beköszön. Egy nagy kedvencetekkel, a Backpackkal indít, érkezik vele Dash, Youngplay és Azaria, itt a Beast-en.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
4: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
5: Szemét
6: levittem.
5: Villany
6: befizettem.
5: Klíma
6: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
2: kaisai.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.1 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, péntek lévén gyertek velünk egészen éjfélig. 8 órától indul a Superfly Radio Show, a 96.1 Beats FM hivatalos mix műsora, ahol is a lemezjátszunk mögött DJ Nash, DJ Venom és jó magam DJ Revolution, de addig még jó pár dalt le fogok nektek pörgetni, úgy mint például ez a kiváló Glorilla dal, aminek a címe Yeah Glow. Ezzel indulunk itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Beats FM.

0: mint a nyuga. Rosszabb, mint a nyuga. Rosszabb, mint a nyuga. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint van Bill Hickok. Piti bandita, mint a whisky csempész. Krúg, sose tudod, hogy ki van vele. Az a te

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 7. kerületben, méghozzá Nagy Diófa utcában. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Vézsével. Tőle is szóljon Jamaica című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96. Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Mély gondolatokat szánt a következő Jude Law-dal, hiszen elgondolkodott, hogy mi lesz akkor, amikor ő már nem lesz. Jön, ha meghalok című slágere.
1: Ha

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, nincs megállás. Péntek lévén gyertek velünk egészen éjfélig. 8 órától indul a Superfly Radio Show, a 96.1 BFM hivatalos mix műsora, ahol is a lemez játszunk mögött DJ Nash, DJ Venom és jó magam Revolution. Milyen érdekes az élet, hogy Eminem írt egy dalt Houdiniről. Houdini ugye Detroitban halt meg, és ugyanebben a gyönyörű városban született Eminem. Már bizony az élet ilyen. Most jöjjön Eminem Houdini című dala itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BFM-en.

0: közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 6. kerületben, méghozzá a Révai közben. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy szuper magyar kollabbal. Érkezik az ifjú tehetség Pifu, hozzá csatlakozik a következő dalban nem más, mint Marics Peti, ez pedig Schwindler című közös daluk itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 90.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a caption, de falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4. Bass FM.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Péntek lévén jöjjön egy kis bulis élmény, vagy egy kis kimaradás. Nézzük is, hogy hogyan csinálják a srácok. Jön Bruno, Vési és Mário. Itt a kedvenc rádiótok.

96.1 Bass FM, Refif a Párenbi, kapaszkodjatok, pár perc múlva 8 órától indul a Superfly Radio Show, a 96.1 Bass FM hivatalos mix műsora. Meg sem állunk egészen éjfélig, a legjobb mixeket szállítjuk nektek, a lemezjátszó mögött DJ Nash, DJ Venom és jó magam Revolution, de addig még egy jó kis daj Bryson Tillertől.

19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 19

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött, mint minden pénteken 8 és 10 között. Jó magam, Revolution, vendégeim 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom, most pedig Buster MC és Coil Ray, és az a bizonyos Players Remix itt a Base FM-en, na gyerünk!

98.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött jó magam DJ Revolution, mint minden pénteken. Péntek esti házigazdaként 8 és 10 között egy 2 órás mixel jövök nektek, utána pedig 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, most pedig Kevin Harris, Frank Ocean és Migoszék, ez pedig a Slide, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en a Superfly Radio Show-ban.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B. Ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en. Jó magam, DJ Revolution 8 és 10 között egy 2 órás szettel jövök nektek. 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, és ez minden pénteken így is van. Egy hatalmas visszatérővel, Didivel, és tőle is a Hello Good Morning-gal pörgünk tovább itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en. Na gyerünk, hangerőt fel!

0: Snoop Dogg és Dio és az a bizonyos No Plans for Love itt a Bass FM-en.
1: Welcome to CQ, D-Nice.

96.4 Base FM Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, mint minden pénteken a lemezjátszó mögött. 8 és 10 között jó magam, DJ Revolution, én vagyok a pénteki házigazda. Jönnek vendégeim is, DJ Nash 10-től, DJ Venom pedig 11 és éve.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen, let's go!

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda, egészen éjfélig veletek leszek, jönnek majd vendégem is 10 órától DJ Nes, 11 órától pedig DJ Venom, most pedig a gyönyörű Aya Nakamura-val és a Chacha-val indulunk meg, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en a Superfly-ban.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött jó magam DJ Revolution, én vagyok a péntek esti házigazda, és így is van ez minden pénteken, 8 órakor elindulunk, egészen éjfélig meg sem állunk, 10 órától ugye jön velem DJ Nes, és 11 órától pedig a vendégem, mint minden pénteken, DJ Venom, igen, őt a halott pénzből jól ismerhetitek, gurulunk is tovább, nincs megállás, DJ Snake, Selena Gomez, Cardi B, Ozuna, ez pedig a Taki Taki, itt a 96.1 Bass FM-en.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok itt a 96.4 Base FM-en, a péntek esti mix műsor, egészen éjfélig meg sem állunk, kiváló zenéket betárasztunk már most, 10 órától érkezik ide a stúdióba DJ Nash, 11 óra és éjfél között pedig itt lesz velem DJ Venom, most pedig a jó öreg NG Stone-nal megyünk tovább az I Wanna Thank You-val egy szuper remixben, itt a

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok. Jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Nincs megállás, gurulunk is tovább 8 és 10 között, mint minden pénteken. Egyedül zenélek nektek, 10-től DJ Nes, 11-től pedig DJ Venom lesz a vendégem. Chris Brown-nal, illetve Tigával is a Halet, mivel gurulunk tovább. Utána egy jó kis Tiny Tempo, Jazz Glyn és a Not Letting Go. Hangerő felsrácok, ez a 96.4 Bass FM és ez a Superfly.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen, let's go!

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, és megígértem nektek 8 és 9 között, 9 és 10 között, és eljött az idő, itt a lemezjátszók mögött, a következő egy órában DJ Nash.
1: Oh yeah, szevasztok,
0: én is. Na, miket hoztál neki nekünk?
1: Kérlek szépen, hallod is, hogy kezdni is képen, úgy gondoltam, ha már
0: mondjam
1: tavaly, ha már tavaly Magyarországon járt, akkor úgy gondoltam, bekezdek egy jó kis 50 centen, mondjuk itt Buster Rhymes nincs, de ő legalább van, úgyhogy ez a Indeklap az első dalom, itt a Superfly Radio Show-ban péntek este. Yes.

0: 96.4 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszó mögött, mondjuk alattam még négy dog énekel, az csak egy dolog, viszont mellettem itt a stúdióban DJ Nash mixel nektek a következő órában, illetve ebben az órában, és ez minden pénteken így volt 2022-ben, 2023-ban, és így van ez 2024-ben is. Na Nash, mivel megyünk tovább?
1: Úgy gondoltam, hogy ezt a kis bólogatásos feelinget folytatjuk, és hát old school-ban, new school-ban egy kicsit, mondjuk a két előadót, illetve azt a pár előadót nem tudnám összehasonlítani ezzel a fiatal sráccal tulajdonképpen, de hát ő 6ix9ine, a botrányős itt a Superfly Radio Show-ban. You're mad.

96.4 Kiss FM Mix műsora. Rap, hip-hop, R&B, mixben. Minden péntek este 10-11-ig a lemezjátszóknál DJ Nes.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött, mint minden pénteken 10 és 11 óra között DJ Nash. Apropó, tudtok nekünk üzenni, telefon, SMS, Viber 0620-964-9999, ezen a számon elértek. No, Nash, mivel megyünk tovább?
1: Gondoltam rá, hogy az előbb játszottam neked az egyik kedvencedet, Busta Rhymes, hát ugye, mint mindig, úgyhogy yes, az a csajoknak is legyen valami, úgyhogy hozok 5 csajt.
0: Az kapásból. Sose baj. Köszönöm szépen. Mikor kell kinyitni az ajtót?
1: Na jó, még csak itt, így a Blackpink-el megyünk tovább itt a Superfly Radio Show-ban.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött DJ Nes, jó magam pedig DJ Revolution. 0620 96 4 99 99, telefon, SMS, Viber. Anita azt írta nekünk, hogy kiváló a mix, Nes, nagyon-nagyon szeretjük, ahogy játszol, sok fenékrázós zenét. Köszönöm
1: még szépen.
0: Egészen jó ívet húz a mix.
1: Oj, de nagy. Hát akkor érkezzen, Ivi, és csak átvecsenéd itt a Superfly Radio Show-ban péntek este.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött ebben az órában DJ Nash volt, óriás király fenékrázásba lehetett részünk, bólogattunk, feneket ráztunk, volt minden. Minden. Adjuk tovább a stafétabotot, hiszen 11 és évfél között itt lesz velem DJ Venom. Na Nash, viszont a kérdés vissza a valóságba, hogy milyen fenékrázó szettel fogod zárni, szettel, zenékkel fogod zárni itt a szettedet.
1: Ha alattunk már szól egy dal, nem tudom neked mennyire rémlik, ez egyik
0: MVP,
1: régi.
0: Így
1: igaz, az egyik régi kedvencem, csomószor visszanéztem a videóklipet.
0: Hát, volt miért.
1: Igen, úgyhogy ezzel szeretnék búcsúzni, már itt a Superfly Radio Show-ban, utána bulizzatok, jó továbbra is, szevasz!

0: 96.1 Beast FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show utolsó óráját hallhatjátok. Meg is érkezett a lemezjátszók mögé DJ Venom. Hello, hello!
1: Hello, Revo! Nagyon-nagyon szuper estét kívánok mindenkinek!
0: Micsoda kezdés, kérem tiszteletem! Mik lesznek ma? Miket hoztál?
1: Bizony, csak olyan trackekkel jövök, amik ebben az igazi, hamisítatlan nyári kánikulában tökéletesen passzolnak az estétekhez. Itt lesz Mary J. Blige, itt lesz a Tribe Called Quest, itt lesz Nate Dogg, oh, kezd

0: 96 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszónk mögött DJ Venom, jó magam pedig DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Mivel gurulunk tovább egy ilyen laza kis dal után?
1: Érkezik a 112 Only You című trackjének remixe, amiről Maze elmondta, hogy 2 nappal azután, hogy aláírta a lemezszerződést a Bad Boy Recordshoz, már ennek a klipnek a forgatásán találta magát, és még Biggie is hallható a trackben, ők jönnek itt a Bass-en.

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, mint minden pénteken, a lemezjátszók mögött 11 és éjfél között DJ Venom. Mi begurulunk tovább egy jó kis Nate Dogg dal után.
1: Átugrunk egy picit a keleti partra, Los Angelesből jönnek New York királyai, az öt Tribe Called Quest, akiknek a zenéje nélkül elképzelhetetlen volt évtizedeken át egy New Yorki hip-hop party. A folytatásban jön az éppen 30 éves Once Again remix verziója, itt a péntek estében a 96.4-en. Yeah, y'all. Yeah, y'all.

0: 96.1 Beast FM, Happy Papárem, bizárul már a DJ Nes, DJ Venom és jó magam Revolution munkatára, a péntek esti Superfly. Ne felejtjétek, szombaton sem hagyunk senkit jó zene nélkül. Brédabia és Ben Junior 8 és éjfél között elhúzza a nótátokat, de vissza a mába. Venom, mi zárad a szetteret?
1: Óriás kedvencünk Ludacris érkezik, oh, yes. Ő nem losszán.

Ez volt már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Holnap jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

helyet kérek. Megtanultam gyerekkoromban a telep méreg. Te leszel a testi, pedig hogyha leszek lélek. Vajon mit mondana anya, hogyha itt az, aki lenne? Felemelne a szarból és szépen hazacipelne. És megalkotnánk a világunkat valami erre. Amíg itt vagyok, anya, addig a távolba köves, kérlek, úgy megölelnélek. De én felhúzom a cipőm, hogy elmenjek, és visszahozzam a kötek pénzem.

96.4 96.4 Beats FM. Rap, Hip-Hop, R&B. So fair.

X-Pen. Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a poszava, kupe borulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.